0: eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

szerep, csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

0: Szeretnék én lenni a csókirály.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 000 forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Try, maybe I start a fire.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Rákhangolva. Elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem,

Mentem, fogat mostam, vécén ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és vártam. Rád vártam, tudod, mindenki függ valamitől, mindenki függ valamitől, tudod, hogy mindenki függ.

építünk valamit a semmiből.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott, járó és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég, ha

beszélünk, már mást is csak másoknak remélünk. Nem vagy szuperhős, ne tol túl a szerepet, boldogságot akarsz, felejtsd el a szereket, szlogenek lassan elkopnak, legalább addig szeress, amíg lesz.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. 99.8. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyári rendezvényeket biztosítanak a vasi polgárőrök. Önkormányzati bérlakásokat újítanak fel Körmenden. Csökkent a megyevárosainak lakossága. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vasi rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a Megyei Polgárőrszövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
2: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnmegelőzési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét, nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelőzési jelleggel közszerű szolgálatunkat megnöveljük, ugye is látni és látszani, és hogy lássanak minket a lakosok.
1: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafit Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi Járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 000 forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vas vármegye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmenden, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
0: Időjárás jelentés.
1: Helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra kinyitott a kemping Vasváron. Ismét lesz mesezene fejlesztő Körmenden. Új nemzetközi projekt indul Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább bővülhet az okos zebrák hálózata Szombathelyen. A városban jelenleg 5 helyszínen működnek a figyelmeztető rendszerrel ellátott gyalogátkelők, amelyek tovább növelik a közlekedés biztonságot. A szakemberek szerint időnként műszaki hibák is előfordulnak ugyan, ezeket azonban minden esetben gyorsan kijavítják. A vármegye székhely tervei között szerepel, hogy a jövőben további helyszíneken is létesülhetnek okos zebrák, írja a vaol.hu. A vasvári kemping több éves szünet után újra kinyitotta kapuit a közelmúltban. A létesítmény működtetését a Vasvár Népfőiskola vállalta magára. A sátras elszállásolás mellett 2 lakókocsit is vásárolt a szervezet, amely szintén a vendégek rendelkezésére áll. Tájékoztatott Bohárné Szabó Mónika, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: Csütörtökön jött meg az első csapat, és már több sátorban is itt a kemping területén kaptak szállást, és nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik a hely, csendes, nyugodt környezet, úgyhogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Van egy szoba, a relaxszobánk, ahol igazából eső esetén tartózkodhatnak. Ott ilyen közösségi játékokat, meg csapatépítést, meg hasonló dolgokat tudnak eső esetén is véghez vinni. Jelen pillanatban a Népfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
1: Ismét elindul a mesezene elnevezésű fejlesztő foglalkozás szeptembertől. Tájékoztatott a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások célja az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A program a mese, a zene és a különböző hangok segítségével támogatja a gyermekek fejlődését. A programot Horváth Brodorics Dóra és Szabó Cser Kitti logopédusok vezetik a Somogyi Béla tagiskola épületében. A jelentkezéseket telefonon várják. Új lehetőségeket kínálnak Körmend számára az újrainduló osztrák-magyar határon átnyúló kulturális örökségvédelmi projektek. Ez a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete sajtótájékoztatóján hangzott el. A szervezet közlése szerint a program célja a határmenti kulturális értékek közös bemutatása, a helyi közösségek bevonása és a turisztikai együttműködések erősítése. A projekt részeként egy új tematikus élményútvonal jön létre a térségben, amely a vasfüggöny történetét is bemutatja. A szervezők szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Körmend aktív szereplője legyen a kulturális örökségre épülő nemzetközi együttműködéseknek és a határmenti turizmus fejlesztésének. Csalás miatt emeltek vádat egy vasi férfi ellen, közölte a megyei főügyészség. A férfi egy internetes hirdetésben táblagépet és vezeték nélküli fülhallgatót kínált eladásra. A sértett megrendelte a termékeket és a vételárat is átutalta. A vádlott a készülékeket többszöri felszólítás ellenére sem küldte el, a kifizetett összeget nem fizette vissza, a cselekménnyel a sértettnek 200 000 forint kárt okozott. A csalás ügyében a Szombathelyi járásbíróság dönt.
0: Időjárás jelentés.
1: Helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyári rendezvényeket biztosítanak a vasi polgárőrök. Önkormányzati bérlakásokat újítanak fel Körmenden. Csökkent a megyevárosainak lakossága. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vasi rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a megyei polgárőrszövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
2: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnmegelőzési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét, nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelőzési jelleggel közszerű szolgálatunkat megnöveljük, ugye is látni és látszani, és hogy lássanak minket a lakosok.
1: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafik Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi Járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 000 forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vas vármegye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető, országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmenden, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
0: Időjárás jelentés.
1: Helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99 pont 8. Ráthangolva.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog,

0: FM. Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra kinyitott a kemping Vasváron. Ismét lesz mesezenefejlesztő Körmenden. Új nemzetközi projekt indul Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább bővülhet az okos zebrák hálózata Szombathelyen. A városban jelenleg 5 helyszínen működnek a figyelmeztető rendszerrel ellátott gyalogátkelők, amelyek tovább növelik a közlekedés biztonságot. A szakemberek szerint időnként műszaki hibák is előfordulnak ugyan, ezeket azonban minden esetben gyorsan kijavítják. A vármegye székhely tervei között szerepel, hogy a jövőben további helyszíneken is létesülhetnek okos zebrák, írja a vaol.hu. A vasvári kemping több éves szünet után újra kinyitotta kapuit a közelmúltban. A létesítmény működtetését a Vasvár Népfőiskola vállalta magára. A sátras elszállásolás mellett 2 lakókocsit is vásárolt a szervezet, amely szintén a vendégek rendelkezésére áll. Tájékoztatott Bohárné Szabó Mónika, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: Csütörtökön jött meg az első csapat, és már több sátorban is itt a kemping területén kaptak szállást, és nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik a hely, csendes, nyugodt környezet, úgyhogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Van egy szoba, a relaxszobánk, ahol igazából eső esetén tartózkodhatnak. Ott ilyen közösségi játékokat, meg csapatépítést, meg hasonló dolgokat tudnak eső esetén is véghez vinni. Jelen pillanatban a Népfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
1: Ismét elindul a mesezene elnevezésű fejlesztő foglalkozás szeptembertől. Tájékoztatott a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások célja az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A program a mese, a zene és a különböző hangok segítségével támogatja a gyermekek fejlődését. A programot Horváth Brodorics Dóra és Szabó Cser Kitti logopédusok vezetik a Somogyi Béla tagiskola épületében. A jelentkezéseket telefonon várják. Új lehetőségeket kínálnak Körmend számára az újrainduló osztrák-magyar határon átnyúló kulturális örökségvédelmi projektek. Ez a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete sajtótájékoztatóján hangzott el. A szervezet közlése szerint a program célja a határmenti kulturális értékek közös bemutatása, a helyi közösségek bevonása és a turisztikai együttműködések erősítése. A projekt részeként egy új tematikus élményútvonal jön létre a térségben, amely a vasfüggöny történetét is bemutatja. A szervezők szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Körmend aktív szereplője legyen a kulturális örökségre épülő nemzetközi együttműködéseknek és a határmenti turizmus fejlesztésének. Csalás miatt emeltek vádat egy vasi férfi ellen, közölte a megyei főügyészség. A férfi egy internetes hirdetésben táblagépet és vezeték nélküli fülhallgatót kínált eladásra. A sértett megrendelte a termékeket és a vételárat is átutalta. A vádlott a készülékeket többszöri felszólítás ellenére sem küldte el, a kifizetett összeget nem fizette vissza. A cselekménnyel a sértettnek 200 000 forint kárt okozott. A csalás ügyében a Szombathelyi járásbíróság dönt.
0: Időjárás jelentés.
1: Helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyári rendezvényeket biztosítanak a vasi polgárőrök. Önkormányzati bérlakásokat újítanak fel Körmenden. Csökkent a megyevárosainak lakossága. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vasi rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a megyei polgárőrszövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
2: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnözési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét, nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelési jelleggel közszerű szolgálatunkat megnöveljük, ugye is látni és látszani, és hogy lássanak minket a lakosok.
1: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafit Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 ezer forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vas vármegye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmenden, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
0: Időjárás jelentés.
1: Helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra kinyitott a kemping Vasváron. Ismét lesz mesezene fejlesztő Körmenden. Új nemzetközi projekt indul Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább bővülhet az okos zebrák hálózata Szombathelyen. A városban jelenleg 5 helyszínen működnek a figyelmeztető rendszerrel ellátott gyalogátkelők, amelyek tovább növelik a közlekedés biztonságot. A szakemberek szerint időnként műszaki hibák is előfordulnak ugyan, ezeket azonban minden esetben gyorsan kijavítják. A vármegye székhely tervei között szerepel, hogy a jövőben további helyszíneken is létesülhetnek okos zebrák, írja a vaol.hu. A vasvári kemping több éves szünet után újra kinyitotta kapuit a közelmúltban. A létesítmény működtetését a Vasvár Népfőiskola vállalta magára. A sátras elszállásolás mellett 2 lakókocsit is vásárolt a szervezet, amely szintén a vendégek rendelkezésére áll. Tájékoztatott Bohárné Szabó Mónika, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: Csütörtökön jött meg az első csapat, és már több sátorban is itt a kemping területén kaptak szállást, és nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik a hely, csendes, nyugodt környezet, úgyhogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Van egy szoba, a relaxszobánk, ahol igazából eső esetén tartózkodhatnak. Ott ilyen közösségi játékokat, meg csapatépítést, meg hasonló dolgokat tudnak eső esetén is véghez vinni. Jelen pillanatban a Népfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
1: Ismét elindul a mesezene elnevezésű fejlesztő foglalkozás szeptembertől. Tájékoztatott a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások célja az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A program a mese, a zene és a különböző hangok segítségével támogatja a gyermekek fejlődését. A programot Horváth Brodorics Dóra és Szabó Cser Kitti logopédusok vezetik a Somogyi Béla tagiskola épületében. A jelentkezéseket telefonon várják. Új lehetőségeket kínálnak Körmend számára az újrainduló osztrák-magyar határon átnyúló kulturális örökségvédelmi projektek. Ez a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete sajtótájékoztatóján hangzott el. A szervezet közlése szerint a program célja a határmenti kulturális értékek közös bemutatása, a helyi közösségek bevonása és a turisztikai együttműködések erősítése. A projekt részeként egy új tematikus élményútvonal jön létre a térségben, amely a vasfüggöny történetét is bemutatja. A szervezők szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Körmend aktív szereplője legyen a kulturális örökségre épülő nemzetközi együttműködéseknek és a határmenti turizmus fejlesztésének. Csalás miatt emeltek vádat egy vasi férfi ellen, közölte a megyei főügyészség. A férfi egy internetes hirdetésben táblagépet és vezeték nélküli fülhallgatót kínált eladásra. A sértett megrendelte a termékeket és a vételárat is átutalta. A vádlott a készülékeket többszöri felszólítás ellenére sem küldte el, a kifizetett összeget nem fizette vissza, a cselekménnyel a sértettnek 200 000 forint kárt okozott. A csalás ügyében a Szombathelyi járásbíróság dönt.
0: Időjárás jelentés.
1: Helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: Enyém volna kedves szíve.
1: Hazai turné, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Igen.
1: Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel. Sokszor, de nem mondom,

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyári rendezvényeket biztosítanak a vasi polgárőrök. Önkormányzati bérlakásokat újítanak fel Körmenden. Csökkent a megyevárosainak lakossága. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vasi rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
2: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnögedési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét. Nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelési jelleggel közszerű szolgálatunkat megnöveljük, ugye és látni és látszani, és lássanak minket a lakosok.
1: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafit Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 ezer forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vas vármegye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető, országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmenden, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
0: Időjárás jelentés.
1: Helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: Gurmand és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra kinyitott a kemping Vasváron. Ismét lesz mesezene fejlesztő Körmenden. Új nemzetközi projekt indul Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább bővülhet az okos zebrák hálózat a Szombathelyen. A városban jelenleg 5 helyszínen működnek a figyelmeztető rendszerrel ellátott gyalogátkelők, amelyek tovább növelik a közlekedés biztonságot. A szakemberek szerint időnként műszaki hibák is előfordulnak ugyan, ezeket azonban minden esetben gyorsan kijavítják. A vármegye székhely tervei között szerepel, hogy a jövőben további helyszíneken is létesülhetnek okos zebrák, írja a vaol.hu. A vasvári kemping több éves szünet után újra kinyitotta kapuit a közelmúltban. A létesítmény működtetését a Vasvár Népfőiskola vállalta magára. A sátras elszállásolás mellett 2 lakókocsit is vásárolt a szervezet, amely szintén a vendégek rendelkezésére áll. Tájékoztatott Bohárné Szabó Mónika, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: Csütörtökön jött meg az első csapat, és már több sátorban is itt a kemping területén kaptak szállást, és nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik a hely, csendes, nyugodt környezet, úgyhogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Van egy szoba, a relax szobánk, ahol igazából eső esetén tartózkodhatnak. Ott ilyen közösségi játékokat, meg csapatépítést, meg hasonló dolgokat tudnak eső esetén is véghez vinni. Jelen pillanatban Népfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
1: Ismét elindul a mesezene elnevezésű fejlesztő foglalkozás szeptembertől. Tájékoztatott a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások célja az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A program a mese, a zene és a különböző hangok segítségével támogatja a gyermekek fejlődését. A programot Horváth Brodorics Dóra és Szabó Cser Kitti logopédusok vezetik a Somogyi Béla tagiskola épületében. A jelentkezéseket telefonon várják. Új lehetőségeket kínálnak Körmend számára az újrainduló osztrák-magyar határon átnyúló kulturális örökségvédelmi projektek. Ez a Kulturális Örökségmenedzserek Egyesülete sajtótájékoztatóján hangzott el. A szervezet közlése szerint a program célja a határmenti kulturális értékek közös bemutatása, a helyi közösségek bevonása és a turisztikai együttműködések erősítése. A projekt részeként egy új tematikus élményútvonal jön létre a térségben, amely a vasfüggöny történetét is bemutatja. A szervezők szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Körmend aktív szereplője legyen a kulturális örökségre épülő nemzetközi együttműködéseknek és a határmenti turizmus fejlesztésének. Csalás miatt emeltek vádat egy vasi férfi ellen, közölte a megyei főügyészség. A férfi egy internetes hirdetésben táblagépet és vezeték nélküli fülhallgatót kínált eladásra. A sértett megrendelte a termékeket és a vételárat is átutalta. A vádlott a készülékeket többszöri felszólítás ellenére sem küldte el, a kifizetett összeget nem fizette vissza. A cselekménnyel a sértettnek 200.000 forint kárt okozott. A csalás ügyében a Szombathelyi járásbíróság dönt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. No, nothing I can do.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyári rendezvényeket biztosítanak a vasi polgárőrök. Önkormányzati bérlakásokat újítanak fel Körmenden. Csökkent a megyevárosainak lakossága. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vasi rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
2: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnmegelőzési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét, nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelőzési jelleggel a közszerű szolgálatunkat megnöveljük, ugye is látni és látszani, és hogy lássanak minket a lakosok.
1: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafit Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi Járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 ezer forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vas vármegye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető, országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmenden, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek.

Thank you.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra kinyitott a kemping Vasváron. Ismét lesz mesezene fejlesztő Körmenden. Új nemzetközi projekt indul Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább bővülhet az okos zebrák hálózat a Szombathelyen. A városban jelenleg 5 helyszínen működnek a figyelmeztető rendszerrel ellátott gyalogátkelők, amelyek tovább növelik a közlekedés biztonságot. A szakemberek szerint időnként műszaki hibák is előfordulnak ugyan, ezeket azon

0: azonban minden esetben gyorsan kijavítják. A vármegyeszékhely tervei között szerepel, hogy a jövőben további helyszíneken is létesülhetnek okolszebrák, írja a vaol.hu. A vasvári kemping több éves szünet után újra kinyitotta kapuit a közelmúltban. A létesítmény működtetését a Vasvár Népfőiskola vállalta magára. A sátras elszállásolás mellett két lakókocsit is vásárolt a szervezet, amely szintén a vendégek rendelkezésére áll. Tájékoztatott Bohárné Szabó Mónika, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
1: Csütörtökön jött meg az első csapat, és már több sátorban is itt a kemping területén kaptak szállást, és nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik a hely, csendes, nyugodt környezet, úgyhogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Van egy szoba, a relax szobánk, ahol igazából eső esetén tartózkodhatnak. Ott ilyen közösségi játékokat, meg csapatépítést, meg hasonló dolgokat tudnak eső esetén is véghez vinni. Jelen pillanatban a Népfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
0: Ismét elindul a Mesezene elnevezésű fejlesztő foglalkozás szeptembertől. Tájékoztatott a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások célja az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A program a mese, a zene és a különböző hangok segítségével támogatja a gyermekek fejlődését. A programot Horváth Brodorics Dóra és Szabó Cser Kitti logopédusok vezetik a Somogyi Béla tagiskola épületében. A jelentkezéseket telefonon várják. Új lehetőségeket kínálnak Körmend számára az újrainduló osztrák-magyar határon átnyúló kulturális örökségvédelmi projektek. Ez a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete sajtótájékoztatóján hangzott el. A szervezet közlése szerint a program célja a határmenti kulturális értékek közös bemutatása, a helyi közösségek bevonása és a turisztikai együttműködések erősítése. A projekt részeként egy új tematikus élményútvonal jön létre a térségben, amely a vasfüggöny történetét is bemutatja. A szervezők szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Körmend aktív szereplője legyen a kulturális örökségre épülő nemzetközi együttműködéseknek és a határmenti turizmus fejlesztésének. Csalás miatt emeltek vádat egy vasi férfi ellen, közölte a megyei főügyészség. A férfi egy internetes hirdetésben táblagépet és vezeték nélküli fülhallgatót kínált eladásra. A sértett megrendelte a termékeket és a vételárat is átutalta. A vádlott a készülékeket többszöri felszólítás ellenére sem küldte el, a kifizetett összeget nem fizette vissza. A cselekménnyel a sértettnek 200 ezer forint kárt okozott. A csalás ügyében a Szombathelyi Járásbíróság dönt.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körmend rádiója. Ráhangolva. Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyári rendezvényeket biztosítanak a vasi polgárőrök. Önkormányzati bérlakásokat újítanak fel Körmenden. Csökkent a megyevárosainak lakossága. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vasi rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a Megyei Polgárőrszövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
2: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnmegelőzési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét. Nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelőzési jelleggel a közszolgálatunkat megnöveljük, ugye is látni és látszani, és hogy lássanak minket a lakosok.

0: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafik Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi Járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 000 forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vas vármegye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető, országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmenden, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc
1: rádiója. Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra kinyitott a kemping Vasváron. Ismét lesz mesezenefejlesztő Körmenden. Új nemzetközi projekt indul Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább bővülhet az okos zebrák hálózata Szombathelyen. A városban jelenleg 5 helyszínen működnek a figyelmeztető rendszerrel ellátott gyalogátkelők, amelyek tovább növelik a közlekedés biztonságot. A szakemberek szerint időnként műszaki hibák is előfordulnak ugyan, ezeket azonban minden esetben gyorsan kijavítják. A vármegye székhely tervei között szerepel, hogy a jövőben további helyszíneken is létesülhetnek okos zebrák, írja a vaol.hu. A vasvári kemping több éves szünet után újra kinyitotta kapuit a közelmúltban. A létesítmény működtetését a Vasvár Népfőiskola vállalta magára. A sátras elszállásolás mellett 2 lakókocsit is vásárolt a szervezet, amely szintén a vendégek rendelkezésére áll. Tájékoztatott Bohárné Szabó Mónika, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: Csütörtökön jött meg az első csapat, és már több sátorban is itt a kemping területén kaptak szállást, és nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik a hely, csendes, nyugodt környezet, úgyhogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Van egy szoba, a relaxszobánk, ahol igazából eső esetén tartózkodhatnak. Ott ilyen közösségi játékokat, meg csapatépítést, meg hasonló dolgokat tudnak eső esetén is véghez vinni. Jelen pillanatban a Népfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, tehát hogy nem csak egy lakókocsi.

0: ér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
1: Ismét elindul a Mesezene elnevezésű fejlesztő foglalkozás szeptembertől. Tájékoztatott a Vas vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások célja az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A program a mese, a zene és a különböző hangok segítségével támogatja a gyermekek fejlődését. A programot Horváth Brodorics Dóra és Szabó Cserkitti logopédusok vezetik a Somogyi Béla tagiskola épületében. A jelentkezéseket telefonon várják. Új lehetőségeket kínálnak Körmend számára az újrainduló osztrák-magyar határon átnyúló kulturális örökségvédelmi projektek. Ez a Kulturális Örökségmenedzserek Egyesülete sajtótájékoztatóján hangzott el. A szervezet közlése szerint a program célja a határmenti kulturális értékek közös bemutatása, a helyi közösségek bevonása és a turisztikai együttműködések erősítése. A projekt részeként egy új tematikus élményútvonal jön létre a térségben, amely a vasfüggöny történetét is bemutatja. A szervezők szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Körmend aktív szereplője legyen a kulturális örökségre épülő nemzetközi együttműködéseknek és a határmenti turizmus fejlesztésének. Csalás miatt emeltek vádat egy vasi férfi ellen, közölte a megyei főügyészség. A férfi egy internetes hirdetésben táblagépet és vezeték nélküli fülhallgatót kínált eladásra. A sértett megrendelte a termékeket és a vételárat is átutalta. A vádlott a készülékeket többszöri felszólítás ellenére sem küldte el, a kifizetett összeget nem fizette vissza. A cselekménnyel a sértettnek 200 000 forint kárt okozott. A csalás ügyében a Szombathelyi Járásbíróság dönt.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Honnan jössz, nem mondd meg?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyári rendezvényeket biztosítanak a vasi polgárőrök. Önkormányzati bérlakásokat újítanak fel Körmenden. Csökkent a megyevárosainak lakossága. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vasi rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a megyei polgárőrszövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
2: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnmegelőzési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét. Nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelőzési jelleggel közszerű szolgálatunkat megnöveljük, ugye és látni és látszani, és lássanak minket a lakosok.
1: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafit Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 ezer forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vasvár megye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző

0: népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmendel, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli-teli-teli-teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek,

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra kinyitott a kemping Vasváron. Ismét lesz mesezene fejlesztő Körmenden. Új nemzetközi projekt indul Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább bővülhet az okos zebrák hálózata Szombathelyen. A városban jelenleg 5 helyszínen működnek a figyelmeztető rendszerrel ellátott gyalogátkelők, amelyek tovább növelik a közlekedés biztonságot. A szakemberek szerint időnként műszaki hibák is előfordulnak ugyan, ezeket azonban minden esetben gyorsan kijavítják. A vármegye székhely tervei között szerepel, hogy a jövőben további helyszíneken is létesülhetnek okos zebrák, írja a vaol.hu. A vasvári kemping több éves szünet után újra kinyitotta kapuit a közelmúltban. A létesítmény működtetését a Vasvár Népfőiskola vállalta magára. A sátras elszállásolás mellett 2 lakókocsit is vásárolt a szervezet, amely szintén a vendégek rendelkezésére áll. Tájékoztatott Bohárné Szabó Mónika, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: Csütörtökön jött meg az első csapat, és már több sátorban is itt a kemping területén kaptak szállást, és nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik a hely, csendes, nyugodt környezet, úgyhogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Van egy szoba, a relaxszobánk, ahol igazából eső esetén tartózkodhatnak. Ott ilyen közösségi játékokat, meg csapatépítést, meg hasonló dolgokat tudnak eső esetén is véghez vinni. Jelen pillanatban a Népfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
1: Ismét elindul a mesezene elnevezésű fejlesztő foglalkozás szeptembertől. Tájékoztatott a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások célja az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A program a mese, a zene és a különböző hangok segítségével támogatja a gyermekek fejlődését. A programot Horváth Brodorics Dóra és Szabó Cser Kitti logopédusok vezetik a Somogyi Béla tagiskola épületében. A jelentkezéseket telefonon várják. Új lehetőségeket kínálnak Körmend számára az újrainduló osztrák-magyar határon átnyúló kulturális örökségvédelmi projektek. Ez a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete sajtótájékoztatóján hangzott el. A szervezet közlése szerint a program célja a határmenti kulturális értékek közös bemutatása, a helyi közösségek bevonása és a turisztikai együttműködések erősítése. A projekt részeként egy új tematikus élményútvonal jön létre a térségben, amely a vasfüggöny történetét is bemutatja. A szervezők szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Körmend aktív szereplője legyen a kulturális örökségre épülő nemzetközi együttműködéseknek és a határmenti turizmus fejlesztésének. Csalás miatt emeltek vádat egy vasi férfi ellen, közölte a megyei főügyészség. A férfi egy internetes hirdetésben táblagépet és vezeték nélküli fülhallgatót kínált eladásra. A sértett megrendelte a termékeket és a vételárat is átutalta. A vádlott a készülékeket többszöri felszólítás

0: ellenére sem küldt el. A kifizetett összeget nem fizette vissza. A cselekménnyel a sértetnek 200 ezer forint kárt okozott. A csalás ügyében a Szombathelyi járásbíróság dönt.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyári rendezvényeket biztosítanak a vasi polgárőrök. Önkormányzati bérlakásokat újítanak fel Körmenden. Csökkent a megyevárosainak lakossága. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vasi rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a Megyei Polgárőrszövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
2: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnmegelőzési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét, nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelőzési jelleggel közszerű szolgálatunkat megnöveljük, ugye is látni és látszani, és hogy lássanak minket a lakosok.
1: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafit Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi Járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 000 forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vas vármegye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmenden, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en.
3: Ma ismét programok kavalkádját ajánljuk Önöknek.

Gyermek Hegypásztor Éjszaka Csillagok alatt címmel szervez ma 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A programokról Nagy Krisztina szervező beszél majd. A Hegypásztor Éjszaka Csillagok alatt program egyik fellépője a Kultúrkűvé zenekar lesz majd. Az énekes Lukács Adrien mutatja be önöknek kicsit közelebbről is az együttest. Még ma is várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szent Gotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Pannonkapu Kulturális Egyesület. Hrabowski Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várnak az ingyenes fesztiválra. És még egy program. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyarszombatfán hétvégén. A pénteki szakmai nap után ma és vasárnap kézműves kirakodó vásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A program része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik, szombaton fellép Rutka Róbert és a Megatasi formáció, vasárnap pedig a Vajdasági Csasznyi és Bandája ad koncertet. A rendezvényt vasárnap Tombola sorsolás zárja, amelyen a kiállító fazekasok által felajánlott egyedi kerámia tárgyakat nyerhetik meg a résztvevők. A szervezővel Albert Attilával beszélgettem az eseményről. Célunk, hogy meginvitáljuk önöket a minőségi eseményre. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Ma ismét programok kavalkádját ajánljuk Önöknek. Hegypásztor éjszaka Csillagok alatt címmel szervez ma 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A programokról Nagy Krisztina szervező beszél majd. A Hegypásztorkör birtokán, az Oszkói Szőlőhegyen a nyár második hónapjában, a hónap elején készülődik valami. Mi is lesz? Ezt kérdezem Nagy Krisztinát, szervezőt.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, július 4-én szombaton 4 órától este 11-ig, tehát ilyen késő éjszakába nyúlóan lesz egy programunk, amit úgy neveztünk el, hogy Hegypásztor éjszaka a csillagok alatt, annak okán, hogy félig már a sötétedésben zajlik majd az egyik koncert programunk. Igazából nem egy egésznapos programról van szó, hanem 4 órától indulnak el a programok. Lesz egy kisvonatos, illetve dottos barangolás a Szőlőhegyen, az Oszkói Szőlőhegyen 4 órától. Erre a programra kell egyedül regisztrálni előzetesen a Facebook oldalunkon, akár a Hegypásztor körén, vagy a Vasvárné Főiskola Facebook oldalán meg lehet találni a regisztrációs lehetőséget. Valójában egy kis körtúra lesz egy kis dottóval a Szőlőhegyen, ahol egy-egy pincébe is betér, meg lehet ismerni a műemléki pincét, megállunk a hegykapunál, a hegyi kőkeresztnél, megnézzük közben a pincetájházat. 4 órakor van az indulás a hegypásztor pincéktől, egészen pontosan a pásztorszállástól, és 6 körülre tervezzük a visszaérkezést. A regisztráció az azért fontos, mert nyilván a dottóra korlátozott számban férnek fel a résztvevők, úgyhogy így az első, mondjuk úgy 25 jelentkező, aki ügyes, őket tudjuk erre a programra elhívni, de mondom, ehhez egy regisztráció szükséges, és a kalandozás során pedig zágorhídi Cigány Csabát kértük meg, aki a Hegypásztorkör tagja is, valamint építész is, hogy kalauzolja a látogatókat az Oszkói Szőlőhegyen, és hogy mutasson meg mindent, ami itt a zsúfedeles pincék nyomán helyi érték, és ami elérhető, és ami kapcsán sok-sok jó történetet, legendát, meg hasznos tudást lehet szerezni.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Egy pásztor éjszaka csillagok alatt címmel szervez ma 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A programokról Nagy Krisztina szervező beszél majd.
2: Aztán, hogyha visszaérkeznek a bitajosok, akkor 6 órától lesz egy mondjuk úgy, hogy népzenei koncert, bár ez lehet, hogy kicsit túlzás, mert egy citerás lány érkezik hozzánk, akit a debreceni Kis Helgának hívnak. Helka a művész neve, és őt a Fölszállott a páva egyik valamelyik évének döntőjében ismerhette meg a magyar közönség, és mivel, hogy egy pajzán népzenei est lesz majd este 6 órától, így fontos kiemelnem, hogy így a 16 éven aluliaknak nem ajánlott a program, tehát 16 éven felülieket várnánk a programra első körben. Nyilván ez egy népzenei est lesz, ahol el fognak hangzani gyerekdalok, és aztán az est végére meg eljutunk a szókimondó népdalokig, mármint hogy a műsorban lesz közös éneklés, és akkor így kicsit a népdalok szimbolikájába is bele fog menni az előadó, hogy mondjuk egy 200 pünkös rózsa, vagy az amalomnak nincsen köve, annak valójában mi a valódi jelentése, vagy hát tisztában vagyunk egyáltalán azzal, hogy miről is szól a népdal, nem biztos, hogy a 200 pünkös rózsáról, ami a kertünkben éppen virágzik májusban. Na, és hát itt nyilván lesz az előadásban humor is megjelenik, aztán egy kicsit azt mondta a művész, hogy lesznek trágár rabszavak, és ezért gondoltuk azt, hogy, illetve is azt ajánlotta, hogy korhatáros az előadás, tehát, hogy ide a gyerekeket nem feltétlenül kell, hogy elhozzák a családok, és aztán mindez este 8 órakor ér véget, és 8 órától 11-ig pedig egy fiatalokból álló csapat érkezik, ők egyébként alapvetően így Vas és Veszprém megyéből valók, szerintem sokan hallottak már a Kultúrkövé formációról, ebben a csapatban az a lényeg, hogy van egy hiper-szuper csellista, és hát őre épül így a zenének az egysége, és a repertoárjuk nagyon széles, úgyhogy ez nem csak egy koncert, hanem erre a zenére lehet úgymond bulizni is. Hogyha jól tudom, akkor itt az elmúlt időszakban, lehet, hogy ebben a hónapban talán, vagy az elmúlt hónapban jártak Vasváron valamelyik városi rendezvényen, amit a Művelődési Ház szervezett, úgyhogy ők zárják itt a Szőlőhegyen a zenei program.

0: Egy pásztor éjszaka Csillagok alatt címmel szervez ma 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A programokról Nagy Krisztina szervező beszél majd.
1: Aztán lesz egy úgymond borteraszunk is, hogy ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományos Egyesületét hívtuk el azért, hogy itt ne csak finom borokat lehessen kóstolni, hanem jól is lehessen lakni, és hát egy igazi ilyen egy sztárétellel készülnek a számunkra, lebbentes csülköt fognak készíteni savanyúsággal, úgyhogy ezt lehet majd korlátozott számban elérni, úgymond amíg a készlet tart, és a koncertek ideje alatt 9 órától pedig, ez már hagyományos program itt a Szőlőhegyen ezen a júliusi estén, a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesülettől érkeznek hozzánk mindenféle távcsővel az Egyesület tagjai, és reméljük, hogyha tiszta idő lesz, akkor különböző csillagképeket, meg bolygókat, meg holdakat lehet megfigyelni az égbolton, úgyhogy ővelük lehet a csillagokat kémlelni itt ezen az estén. Úgyhogy így áll össze a program, szeretettel várunk mindenkit, nyilván itt a gyerekeknek szóló program kevésbé lesz, úgyhogy inkább párokat, idősebbeket, vagy esetleg úgy várunk családokat, hogy a gyerkőcöket addig adják le a nagymamánál, vagy a nagypapánál, úgyhogy ez inkább felnőtteknek szóló program, illetve annyiban szólhat a gyerekeknek is, hogyha még fenn bírnak maradni ilyen este 9-10 óra tájba, akkor nyilván a csillaglesre el tudják őket hozni, akik kimondottan mondjuk csak erre a programra érkeznének.
0: De egyébként ennek a programnak mi ad apropót?
1: Hát ezt a programot a korábbi években borbarangolás néven hirdettük meg, aztán picit változtattunk rajta, mert hogy sajnos azért itt az Oszkói Szőlőhegyen is jellemző az, hogy vannak présházak, de hogy inkább az idősebb generáció foglalkozik a szőlővel, meg egyáltalán a borkészítéssel, és így azt gondoltuk, hogy így ezt a borbarangolás szó az egy kicsit így túlzás is, hiszen nem is vagyunk olyan jegyzett borvidék, meg az Oszkói Szőlőhegyen nincs is olyan borász, aki így palackozott bort tud kínálni, úgyhogy így azt gondoltuk, hogy átnevezzük az eseményt Hegypásztor éjszaka lagok alatt, és valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt program egyik fellépője a Kultúrkűvé zenekar lesz majd. Az énekes Lukács Adrien mutatja be önöknek, kicsit közelebbről is az együttest.
2: A Kultúrkűvé végül is egy főleg szombathelyi zenészekből álló csapat. Ugye egy sárvári igazolásunk van, Kis Csabi révén, aki a basszusgitár szerepet vállalja. A különlegesség az az, hogy egy cselló is szerepel. Ez az én reszortom, énekelek is, és mellette csellózom, ez a különlegessége ugye a zenekarunknak. Még van három tag, van benne billentyűnk, Deák Bálint révén, ő is énekes is. Aztán van egy klasszikus értelembe vett szólógitárosunk, aki Hegedűs Tamás, és hát van egy dobosunk, ő pedig Barát Tibor. Ez a különlegesség révén, hogy cselló is van benne, így egészen érdekes átdolgozásokat készítünk főleg, de azért vannak saját dalok is. És egyébként akkor itt ki is térnék arra, hogy azért is választottuk ezt a Kultúrkűvé nevet, mert valójában a dalokban az elképzeléseink azok mindig egy ilyen mixelt dolgok, tehát akár több dalt is összegyúrunk, több stílust. Tehát úgymond készítünk egy zenei küvét, mint ahogy a boroknál, hogy több bornak a házasítását, meg akár műfajok, vagy több dalnak a kevert mixe, és hát ezen felül ugye végül is a hangszerelés is ugye teljesen más, tehát átírjuk ezeket, nem egy általános feldolgozás, hanem tényleg a magunk szájízére készítjük el ezeket a dalokat, és hát ahogy eddig tapasztaljuk, ez nagyon, nagyon tetszik az embereknek, tényleg szinte mindenhol azért hozzuk úgymond be a közönséget, ez a mi, hogy mondjam, hozzáállásunk, hogy nem azt, amit kérdeztél, hogy azért nem a közönségnek a kéréseit rakjuk össze, hanem inkább azt, amit mi úgy gondoljuk, hogy érdemes, vagy zeneileg olyan, ami számunkra is érdekes, és akkor ezeket próbáljuk úgy a saját formánkban összerakni, hogy ez a közönségnek is kedvet lesen. Azért ennek a fő, hogy mondjam, vívői ketten vagyunk, én magam ugye én csellóművész vagyok, tehát hivatásszerűen igaz, hogy jelenleg nem az a munkám, de ettől függetlenül ez volt a szakmám, és hát azért ilyen módon ugye mindenben könnyebben vagyok ebben a helyzetben, illetve a billentyűsünk pedig egy énekzene tanár. Minden ilyen szempontból nagyon ott van a toppon. Igazából ezt mi így ketten szoktuk a daloknak a vázát összerakni, meg kitaláljuk, hogy mi az, amit esetleg másképp fogunk benne csinálni, másképp fogunk megalkotni, mint ahogy eredetileg volt. És aztán a többiek meg igazából hozzáteszik a saját tapasztalataikat, meg az ő ötleteiket is, úgyhogy így aztán végül is mindenki végül beleszáll az alkotás részébe. Ami nagyon nagy sikereket arat, az, hogy mi például Krint is játszunk, és ott nem is egy dalt, hanem ott is egy ilyen mix, egy több dalos, hosszabb mű, amit mi összeforrasztottunk. Aztán játszunk igazából hazai előadóktól is, amik kedvet ebbek, Bagosítól például, de Krimbit is játszunk Bon Jovit. Tehát igazából magyar, meg külföldi értelemben is elég tág a repertoár. Vannak például diszkósabb elemek is, még reggae mixet is készítettünk, tehát tényleg minden szempontból próbáljuk úgymond a zenei ízléseket kielégíteni.

0: És még egy program. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyarszombatfán hétvégén. A pénteki szakmai nap után ma és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A program része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik, szombaton fellép Rutka Róbert és a Megatasi formáció, vasárnap pedig a Vajdasági Csasznyi és Bandája ad koncertet. A rendezvényt vasárnap tombola sorsolás zárja, amelyen a kiállító fazekasok által felajánlott egyedi kerámia tárgyakat nyerhetik meg a résztvevők. A szervezővel Albert Attilával beszélgettem az eseményről. Célunk, hogy meginvitáljuk önöket a minőségi eseményre. Második alkalommal rendeznek fazekas fesztivált Magyarszombatfán, nemzetközi fazekas fesztiválról. Beszélünk Albert Attila szervezővel, főszervezővel egyeztünk meg abban, hogy kedvet csinálunk a hallgatóknak a szombati, vasárnapi nap meglátogatásához. Mi mindent kínálnak szombattól a résztvevőknek?
1: Hát legfőbb inkább összefoglalva élményt, és azt mindenféle formájában. Tehát sehol máshol nem látott számban érkeznek fazekasok ezen a hétvégén Magyarszombatfára. Több mint 50 kiállító is standunk lesz, ami csak fazekas. Hozzájuk társulnak még azok a népművészek, akik kosárfonással és egyéb más szőttesekkel valahogy kapcsolódnak a népi szakmák körébe, de ugye a fő hangsúly a fazekasságon van, és szakmai bemutatókkal, égetési bemutatókkal, ezen kívül egésznapos korongozási lehetőséggel, gyerekeknek játszóudvarral kedveskedünk, és azzal rettenesen sokszínű kerámia kultúrában, ami a művészi kerámiától az archaikusig mindent megmutat a Kárpát-medence népi fazekasságából, illetve a fazekas kultúrából. Ezen kívül pedig lesznek külföldi vendégeink is, érkeznek egészen Spanyolországból is van fazekas vendégünk.
0: Úgy tudom, hogy a magát, a közönséget is bevonják.
1: Így van, ez az egyik nagy erősségünk, hogy szeretjük interaktívan csinálni a rendezvényeinket. Az idejében is több ponton lehet majd csatlakozni a fesztiválnak a kínálatához. Az egyik és legfontosabb az, hogy készítettünk a rendezvényre 41 darab számozott vázát, amik egy ilyen limitált szériás lehetőséget teremtenek az arra, nem tudom, beregisztrálóknak, akik hajlandóak alkotni és részt venni ebben a közös munkában, ami arról szól, hogy mi adunk hozzá mindent az alkotáshoz, az magát a tárgyat, egyszer kiégetve a festékanyagokat, amivel bármilyen dekorációt föl lehet festeni a váza felületére, tehát innen adódik az, hogy ez nem szakembereknek szól, bárki, gyerekek, felnőttek, öregek, mindenki lehet az, aki kipróbálhatja magát. Majd amikor ezek elkészülnek a mai nap folyamán, 10 és 15 óra között van erre lehetőség, akkor mi ezt este a nagyon-nagyon országosan népszerű látványégetésekben is egyszerűen megmutatjuk ott a közönségnek, tehát felfűtjük ezeket a tárgyakat is egy nagy rakatban összepakolva a kemencébe, felfűtjük 1000 fokig, majd ott kinyitjuk a kemencét, és megmutatjuk a közönségnek ez az izzó kerámia tömeget. Ott egy kis tűzjáték és egy kis szakmai bemutató után ezeket szépen lezárjuk, és egy nagyon egyedi ilyen eozinos színű redukciós kerámiák, vázák készülnek el a legvégén, ami természetesen minden alkotó sajátjaként hazavihet a rendezvényről, és megőrizhet az idők végezetéig. A másik, ami nagyon fontos, hogy nekünk a rendezvényre mindig készülnek olyan alkotások is, amik a tombola sorsolás alkalmával kerülnek kisorsolásra. Az idejében egy 90 centis fagyáló kerti kútfejet készítettem, amit felajánlottam a rendezvényen a tombola sorsolás fődíjaként. Ennek a sorsolása pedig vasárnap fog megtörténni. Ez a két olyan rendezvény elemünk van, ami olyan kerámiát ad a helyben lévőknek, illetve a látogatóinknak, ami kimondottan a rendezvényen készül, és így ennél fogva csak egyszeri alkalommal lehet ezeket valahogy megszerezni annak a megfelelő módján, tehát ezek megismételhetetlen darabok, ettől az értékük is azért jócskán megemelkedik.
0: Sorolta, hogy mennyire sok arca van a kerámiának, és hogy egyszerűen ez a helyszíni tabló, amit láthat a közönség a több mint 50 kerámikus részéről, azt ajánlom a hallgatóknak, hogy érdemes felkészülni erre napra úgy, hogy az önök közösségi oldalán oldalát megnézik, mert ott szépen felépítve ott van, hogy kiket láthat majd a közönség ezen a hétvégén, és tényleg szebbnél szebb tárgyak az archaikustól, úgy, ahogy mondta, művészinek nevezzük, szóval az iparművészet felé hajlott.
1: Mindenképpen nagyon fontosnak tartom, tehát ugye a fazekasság egy folyamatosan megújuló és átalakuló szakma, nem egy statikusan létező dolog, nekünk is követnünk kell a vásárlóinkat, a mai társadalmi igényeket és szokásokat, és ebben természetesen megjelennek azok a művészi kerámiák, amik nagyon magas szakmai színvonalon, nagyon magas technikai színvonalon valósulnak meg, egy teljesen más típusú gondolkodás mentén, ami eltér mondjuk a népi vonaltól, de ettől minket még összeköt az alapanyag és az a fajta önkifejezési vágy, ami a kerámia nyelvén mutatkozik meg. Tehát végül is mind egyek vagyunk.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Második alkalommal rendezik meg tehát a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatván a hétvégén. A pénteki szakmai nap után ma és vasárnap kézműves kirakodó vásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A szervezővel Albert Attilával csinálunk most önöknek kedvet a mai és holnapi programokhoz. Szintén a közösségi oldalon fedeztem föl még egy nagyon szívszorító és szép gesztust az önök részéről, hogy egy elhunyt keramikus társuknak is emléket állítanak, sőt a családot is segítik.
2: Így van. Domonkos László idén hagyott itt bennünket, és ilyenkor mindig figyelünk arra, hogy megemlékezzünk ezekről a kollégákról. Ráadásul Domonkos László egy kimondottan egyedi, önálló arculattal és gondolkodással rendelkező kolléga volt, egy olyan személy, aki nyomot hagyott maga után a kerámia történetben, és hatással volt másokra is. Úgyhogy én gyerekkorom óta ismertem Lacit, úgy gondolom, hogy ez teljesen evidens volt, hogy megemlékezzünk róla. Ez egy emlékkiállítás, amit végig a rendezvény ideje alatt meg lehet tekinteni, ahol Lacinak a munkásságát és azt a pontos mérnöki precizitású munkát, amit ő végzett, azt meg lehet tekinteni. Ezen kívül az ő utolsó éveiben is még nagyon aktív munkát végzett. Ebből a rengeteg kerámiából értelemszerűen a családnak nem kell mindent megtartani, mert ennyit tárolni is nagyon nehéz. Ezért fölkínáltuk a családnak, hogy rengetegen vannak, akik egy-egy emléket magukkal szeretnének vinni egy ilyen alkotótól, akár a kollégák is hazavinni, hogy megőrizni emlékként. És lesz most egy lehetőség erre, hogy talán utolsó alkalommal mindenki magával vigyen egy darabot Domonkos Lacinak az életútjából, és ezzel segítjük a családot is, elsősorban a lányát, Csengét, aki ennek az egész örökségnek a kezelője.
1: Még annyit beszéljünk meg, aztán engedem a számos szervezési feladatához, és köszönöm, hogy időt szakított rá, hogy tudjunk egy kicsit beszélgetni. Az is egy jeles része a két napnak, hogy a mesterek korongozó versenye. Itt mi a verseny mércéje?
2: A verseny mércéje az kicsit játékos, persze mégiscsak szakmai és mégiscsak komoly a verseny. Díjaink nincsenek. A versenynek a díja az konkrétan az, hogy vagyunk egymásnak és a közösséget tudjuk szórakoztatni, és pusztán a szakmai hierarchiának, a hiúságnak, a húrjának a pendítgetését végezzük ezzel a feladattal. Tehát nem arról szól, hogy akkor most véremenő küzdelem van. Természetesen van egy tematika, amit egy felkért zsűri fog meghatározni, hogy ők határozzák meg, hogy mi a feladat. És utána a versenyben indulók ezt a feladatot kell, hogy megoldják a korongon, előre adott agyagmennyiségből és idő alatt. Tehát ez ennél pontosabban, illetve többet én sem tudok magam sem erről még, hiszen én magam is minden évben leülök a fazekasok közé a versenybe, mert ezzel is közösséget kívánok vállalni velük ezen az alkalmon.
1: Még annyit mondjunk el, hogy szombaton és vasárnap hol keressék az érdeklődők ezt a rendezvényt?
2: Elvileg ugye már ma este is nyitott programunk van, tehát még ma este is lehet ide érkezni a fesztiválra. Ma is lesz látványégetésünk este, magas tűzű égetés ráadásul. Aktuálisan egy szódamázas égetésünk lesz ma este, amiben azt a kertikút fejeztük kiégetni, ami a vasárnapi fődíj lesz a tombolán, tehát hogy ennyire aktuálisan készítjük az ajándékainkat a közönség számára. Úgyhogy nagyon sokan vannak, akik már ma este is jönnek, hogy lássák azt a tárgyat, amit égetünk, hogy vasárnap tudják, hogy mire próbálnak licitálni egy tombola sorsolásnál. Aztán ez a ma esti komoly szakmai programunk. A helyszínünk az a Ginti Panzió és étteremnek a területe. Körülbelül egy hektáros gyönyörű szép terület. Minden az úttól védve, tehát egy belső terület, sem zaj, csak a hangulat az, ami beszűrődik a területnek a belső részeibe. Remek étterem van, kimondottan nagyon jó minőségű konyhával és remek alkotókkal kint az udvaron.
1: És tényleg akkor teljesen zárásul a plakátot is nézve, a műsorok is természetesen a minőségi tartalomhoz, rendezvényhez igazodnak. 16 órától szombaton Rutka Róbert koncert.
2: Így van, 18 utána pedig egy helyi Zalaegerszegi, Zalaegerszegi zenekar fog zenélni, akik szintén nagyon jók zenészek, helyiek. Ez is fontos nekünk, hogy minél több helyi kapcsolatunk legyen, lehetőséget biztosítsunk azoknak, akik itt tudnak zenélni, és itt léteznek ebben a közegben, mert átérzik ennek a hangulatát, az egész feelingét, és a Megatas is egy ilyen zenekar lesz. Hát Rutka Robertet nem kell bemutatni talán a közönségnek, de mindenkiről lehet tudni, hogy nagyon-nagyon elhivatott zenészek, és nekünk ez a legfontosabb, mert a mottónk az, hogy ha csinálsz valamit, akkor csináld rendesen. Vasárnap pedig egészen Zomborról, tehát az a Vajdaságból, hívjuk inkább délvidéknek, érkezik hozzánk Csaszni Imre, aki egy kiváló, remek zenész, valamikor a Góbé zenekarral lett nagyon ismert népzenész, de népzenei alapokon nyugvó világzenét játszik, és most tamburásokat hoz magával, és egy tambura zenekar fog vasárnap délután nekünk egy koncertet adni a helyszínen.
1: Köszönöm szépen Albert Attilának az interjút, sok örömet, sikert ehhez a rendezvénysorozathoz.
2: Nagyon szépen köszönjük, mindenki szeretettel várunk a fesztiválon.

0: Még ma is várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szent Gotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Pannonkapu Kulturális Egyesület. Hrabovszky Orth Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várnak az ingyenes fesztiválra. Ha a számok nem hazudnak, akkor 37. alkalommal rendezik meg a Hoplá Fesztivált Szent Gotthárdon, ikonikus fesztivál. Ennek a program sorolására kérem a szervezők nevében Hrabovszky Orth Katinkát. Beszéljünk a programokról, mikor lesz, milyen kínálattal.
1: Most a hétvégén, szombaton két naposra szervezzük.
0: A helyszíne is különleges.
1: Igen, ez Szent Gotthárdon a Várkertben a szabadtéri színpadon lépnek fel a fellépők. Ugye maga az egész helyszín is nagyon gyönyörű, mivel ez egy barokk épület együttesnek a várkertjében, tehát a hátsó kertjében van.
0: És ahogy itt a felhívásban olvasom, még sátrazókat is fogadnak szívesen?
1: Amennyiben igen, van rá lehetőség, tehát ezt szoktuk engedni, hogy ha valaki szeretne ott aludni, akkor lehet sátrazni is, de van közvetlen mellettünk egy nagyon jó motel és kemping is, az Alpokalja, oda is szoktuk irányítani a vendégeket.
0: Olyan érdekes, hogy úgy látom, hogy ez a Hoplá Fesztivál nem csak a múltjával, hanem így a horizontális időbeli beosztással is nagyon jól illeszkedik a vasi fesztiválok sorában, mert pont itt van a helye, ahol van ennek a fesztiválnak időben.
1: Igen, és nagyon oda szoktam arra figyelni, miután itt a környéken azért több fesztivál van, tehát vagy akárcsak az Őrségi Vásárt, hogyha nézzük. Lehetőleg azt a hétvégét próbálom mindig kiválasztani, amikor a közelben nincsen akkora rendezvény, tehát hogy ne legyen annyira megosztott a közönség.
0: A rendezvényen a koncertek mellett egyéb szolgáltatások is várnak a résztvevőkre, gondolok itt gasztronómiára.
1: Természetesen étel is, ital is.
0: Street
1: ameddig
0: food.
1: Korlátlanul rendelkezésére áll a vendégeknek, emellett nyilván nagyobb együtteseknek lehet vásárolni a koncertje után saját kis merchanyagukból.
0: Street foodot, ha olvasom, ez is így a javából válogat, vagy szóval ezek a klasszik street foodos szeretett ételek is ott lesznek?
1: Igen, a klasszikusok is ott vannak, és hát nyilván megvannak az árusok, akikkel most már régebb óta dolgozom együtt. Ők pedig ugye mindig nézik a kínálatot és az igényeket. Ez most teljesen ingyenes ebben az évben.
0: Akkor pályázat is segíti, akkor feltételezem meg szponzorok, hogy ez létrejöhetett.
1: Igen, mindig keresjük a szponzorokat, bízunk benne, hogy most sajnos nincs túl sok szponzorunk, de bízunk benne, hogy a jövőben még többen fogják ezt a rendezvényt támogatni.
0: És akkor szombatot tekintjük a főnapnak, 17:30-tól indul.
1: Igen, ott ugye Stage Pass, szintén pörgős, jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni.
0: Egyébként a szervezők hogy választanak a kínálatból? Van egyfajta Szent Gotthárdiság a hangzásokban, szólások?
1: Igen, abszolút. Tehát amint mondtam, ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szent Gotthárd és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több Szent Gotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy Szent Gotthárdiakból álló tagok is legyenek benne.
0: Arról van így rálátása a szervezőknek, hogy a vendégsereg, a koncertezők honnan érkeznek, itthonról, külföldről is?
1: Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az Őrség szívében, és van nekünk itt a Szent Gotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
0: A szervezők mikor lesznek elégedettek a rendezvénnyel?
1: Mikor mindenki mosolyog, és sokan vannak.
0: Hát akkor ezt kívánom tényleg a Szent Gotthárdi
1: szervezők. Köszönöm.

0: años vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy. Minden éjjel árját.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Újra kinyitott a kemping Vasváron. Ismét lesz mesezenefejlesztő Körmenden. Új nemzetközi projekt indul Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább bővülhet az okos zebrák hálózat a Szombathelyen. A városban jelenleg 5 helyszínen működnek a figyelmeztető rendszerrel ellátott gyalogátkelők, amelyek tovább növelik a közlekedés biztonságot. A szakemberek szerint időnként műszaki hibák is előfordulnak ugyan, ezeket azonban minden esetben gyorsan kijavítják. A vármegye székhely tervei között szerepel, hogy a jövőben további helyszíneken is létesülhetnek okos zebrák, írja a vaol.hu. A vasvári kemping több éves szünet után újra kinyitotta kapuit a közelmúltban. A létesítmény működtetését a Vasvár Népfőiskola vállalta magára. A sátras elszállásolás mellett 2 lakókocsit is vásárolt a szervezet, amely szintén a vendégek rendelkezésére áll. Tájékoztatott Bohárné Szabó Mónika, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
3: Csütörtökön jött meg az első csapat, és már több sátorban is itt a kemping területén kaptak szállást, és nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik a hely, csendes, nyugodt környezet, úgyhogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Van egy szoba, a relaxszobánk, ahol igazából eső esetén tartózkodhatnak. Ott ilyen közösségi játékokat, meg csapatépítést, meg hasonló dolgokat tudnak eső esetén is véghez vinni. Jelen pillanatban a Népfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
2: Ismét elindul a mesezene elnevezésű fejlesztő foglalkozás szeptembertől. Tájékoztatott a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A heti rendszerességű 45 perces foglalkozások célja az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A program a mese, a zene és a különböző hangok segítségével támogatja a gyermekek fejlődését. A programot Horváth Brodorics Dóra és Szabó Cser Kitti logopédusok vezetik a Somogyi Béla tagiskola épületében. A jelentkezéseket telefonon várják. Új lehetőségeket kínálnak Körmend számára az újrainduló osztrák-magyar határon átnyúló kulturális örökségvédelmi projektek. Ez a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete sajtótájékoztatóján hangzott el. A szervezet közlése szerint a program célja a határmenti kulturális értékek közös bemutatása, a helyi közösségek bevonása és a turisztikai együttműködések erősítése. A projekt részeként egy új tematikus élményútvonal jön létre a térségben, amely a vasfüggöny történetét is bemutatja. A szervezők szerint a fejlesztés hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Körmend aktív szereplője legyen a kulturális örökségre épülő nemzetközi együttműködéseknek és a határmenti turizmus fejlesztésének. Csalás miatt emeltek vádat egy vasi férfi ellen, közölte a megyei főügyészség. A férfi egy internetes hirdetésben táblagépet és vezeték nélküli fülhallgatót kínált eladásra. A sértett megrendelte a termékeket és a vételárat is átutalta. A vádlott a készülékeket többszöri felszólítás ellenére sem küldte el, a kifizetett összeget nem fizette vissza. A cselekménnyel a sértetnek 200.000 forint kárt okozott. A csalás ügyében a Szombathelyi járásbíróság dönt.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átúszok te hozzá, írt

0: Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A Vasi Rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban. Péntek Róbert, a Megyei Polgárőrszövetség sajtóreferense elmondta, a polgárőrség a nyári rendezvények biztosításából is hathatósan kiveszi a részét.
1: A polgárőrség megyei szinten a turisztikát mindig is fontosnak tartotta. Ilyenkor a frekventáltabb helyeken a bűnmegelőzési járőrszolgálatok számát nagyban megnöveljük, illetve a közleteken többször fognak velünk találkozni nappal is a turisták, a lakosok. Nagyon figyelünk a nyitott csomagtartókra, ablakokra, stb. A parkolókban, hiszen az ördög nem alszik. Ugyanakkor van szórólapunk, amelyeket néha szoktunk kivinni ilyen turisztikai helyszínekre. Ugye rengeteg rendezvény is van, aminek a biztosításában a polgárőrség hathatósan kiveszi a részét. Nagyon sok van, tehát ezt nem is tudom felsorolni, hogy mennyi. A legfontosabb az, hogy bűnmegelőzési jelleggel közszerű szolgálatunkat megnöveljük, ugye is látni és látszani, és lássanak minket a lakosok.
0: 9 önkormányzati bérlakás felújítására indítottak meghívásos pályázatot Körmenden. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján a pályázat 3 piaci alapú és 6 szociális bérlakás teljes körű felújítását foglalja magában. A beruházások célja az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának javítása és a lakhatási feltételek korszerűsítése. A felújítások műszaki tartalmát részletező feladatlistát Czafit Csaba alpolgármester készítette el térítésmentesen. Július 1-től megváltozott az építési bontási hulladékok leadásának rendje a körmendi hulladékudvarban is. A MOHU döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadása már csak térítés ellenében, ugyanakkor mennyiségű korlátozás nélkül lehetséges. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Közel 3 hónap elzárásra ítélte a Szombathelyi Járásbíróság azt a férfit, aki befektetési aranyként adott el egy fémrudat. A vádlott tisztában volt vele, hogy az nem aranyból készült, mégis 150 ezer forintért értékesítette. A bíróság csalás miatt mondta ki bűnösnek a férfit, emellett a megtévesztéshez használt fémrudat is elkobozták, írja a Vármegyei Napilap. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint tovább csökkent Vasvár megye városainak lakossága az elmúlt években. A 2025-ös állapotot tükröző népességi adatok alapján Szombathely lakossága az elmúlt 5 évben mintegy 2000 fővel csökkent. A megyeszékhely esetében ez a csökkenés a korábbi években is megfigyelhető, országos demográfiai trendekbe illeszkedik. A vármegye többi nagyobb településén is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Több városban, köztük Körmenden, Sárváron és Celldömölkön szintén csökkenő vagy stagnáló népességszámot mutatnak a statisztikák. A kisebb települések közül Vasvár, Csepreg és Répcelak esetében ugyancsak mérséklődő lakosságszámot jeleznek az adatok.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma hosszabb napos időszakok várnak ránk, de helyenként futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet élénk erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.

0: Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltétlenül.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak meg

0: állapotot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókútja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németország